0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Cheesy keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

This.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: létre az
1: egyetlen. És kevés
0: műszaki. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak ma van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Hello, hello, sziasztok, csoda szép reggelt kívánok! Minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak 2026. május 10-e. Madarak és fák napja. Úgyhogy kezdésnek Michael Jackson-t hoztam. És én ezzel a dallal szeretettel köszöntöm a Bitangyó rádió chatfalán már nagyon aktív, nagyon kedves, nagyon szuper társaságot.

Egy csodaszép bíros lemezt pörgettem meg itt rögtön elsőnek. Aztán most egy kicsit félretesszük még a lemezeket. Nem volt meg a 8 óra alvásom. Este nagyon nehezen csitultam el. Úgyhogy akár éjfélig zenélhettünk volna.

zene, az összeköt minket a mai napon is. Szeretettel köszöntöm a cseten Tikát, Nefertitit Máriát, Maskurát Dutyi Dilit, a két robotunkat, Artu Ditut és Bobit, és a műsorvezető kollégák közül Ronit,

0: Jó reggelt, kedves Andrea! Sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk már Magdolna házából. Bence, Dominik, Magdolna, József és Szituska. Hát puszi ölelés nektek!
1: Összeköt minket.
0: Hát Kalapács Józseffel és Szinti a lányával ma duplázunk, nem csak az alkoholban, hanem egy duettben is hallhatjátok őket. Egy kicsit tombol a lelkem. Már megint ért valami. A bolond ez a világ, gyerekek.
2: Miért kérdezed, hogy merre jár, aki
0: nem véletlenül mondom mindig azt, hogy az összes politikust akasztanám, hiszen a politika képes.
1: Mi vár még rád?
0: Megölni barátságokat.
1: Van

Én nagyon sok mindenben hiszek. Nem csak a szabadságban, nem csak a szerelemben. Hiszem, hogy embernek kell maradni mindig, minden körülményben. És hiszem, hogy a szélsőséges dolgok soha nem jók. Az Isten azért teremtett ennyiféle embert, ennyiféle vallást, hitet, ennyi nyelvet.

Morgan, jó műsorvezetést, figyellek, puszi. Írta nekem Vida Erikám. Na, annyit a komoly gondolatokról ma reggel. Kívánok mindenkinek a következő három órához felhőtlen kikapcsolódást.

csodák pedig vannak. Bizony, főleg magadban, mindenkinek magába kell hinnie, elsősorban. És mindenkinek magának kell tenni azért, hogy jobb legyen. Hey, Miss Sunshine, I took a tab and felt the sky, it's a good life. Közben megtudtam, hogy a tegnap megünnepelt Joe papánknak Isten igazából a mai napon van a születésnapja. Akkor tegnap előre ittunk a medve bőrére. Na nem, csak hát tegnap volt a buli.

Csodák még vannak, mert hogy Tündér az elejét tudta hallgatni. Helyesen. Hát neked jó vásárlást. Piacozni fog, és lesznek lemezek is. Debrecenben Mihály napi vásár van. Érdekes, mert nekem a Mihály nap az szeptember 29.

a Messenger csoportba. Ugye Erikám, szép jó reggelt kívánt mindenkinek. Itt van velünk Kacajkám. Kellemes ébredést, vidám szép napot mindenkinek, remek zenehallgatás. És hát nekem pedig remek adást, jó hangulatot kívánt. Írja Dutyi Dili, hogy bizony, és kétnapos a vásár.

0: amúgy különben a mai napon Ármin és Pálma névnapja van. Azt írja Tündér, hogy azért kell vasárnap menni ezekre a vásárokra, mert jobban lehet alkudozni.
1: Zavarozolj, de a csönd is!
0: Zavarozolj, de a csönd is!
1: Megy fönt is!
0: Hát bizony, én is voltam már lent is, fönt is!

És hát bizony, aki egy picit később kapcsolódik, az mindig lemarad az elejéről. Pedig nálam az eleje az mindig hatásvadász. Legalábbis én annak gondolom.

László Evelin és a Zaj itt a Bitangyó Rádióban. És hát a mai napon is fogok nektek hozni jó sok lemezt. Hozok igazán nagyon-nagyon retro perceket,

Tegnap játszottunk este Rudán Joe-t. És én ma ide kívántam őt. Hát leszek én a szélen.

eddig kimaradt. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a cseten kívántak nekem jó műsorvezetést. Klassz Adit. Hála Istennek, nagyon jó pörög a chat fal. És hát ezért így nehezebb benneteket ugye egyenként felolvasni.

nincsen, csak maskura. Megköszönte nekik a tegnapi napot. Na, ébresztétek föl Békatkát, ne aludjon, ilyen rockzár.

Mária, mindenki másképp vezet különben műsor. Az én kedves hallgatóim azok megszokták tőlem, hogy bizony megtisztelem őket azzal, hogy beolvasom, amit írnak. Persze, hogyha valami olyat írnak, hogy nem szeretnék, hogy beolvassam, akkor azt is megszokták már, hogy azzal kezdjék, hogy ne olvasd be. De igen, várunk benneteket a Bitangyó Rádió chat falán.

0: majd elengedem Bonnie Tyler-t is. De maradunk még. Egy zene erejéig a rock vonalon, Oszián.
1: Vannak csak bennem szerettek.
0: Szép kék lemez.

óceán és a célpont a szívemen. Hajott lelkeket gyógyít meg! Uszi Szondi Marikámnak is. És én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. A lemezjátszóknál és a mikrofon mögött egészen déli 12 óráig Little Lion-t halljátok.

0: Erika visszaaludt? Vagy telefonál?
1: Európa kedvencei. European Hit Radio.

Itt a rádiók lejátszási listájában nagy-nagy kedvenc, ez az újra gondolt David Gerás, Bonnie Tyler, Together. Together forever, hát örökké, együtt. The Beat Hang, jó. Rádió.

Hatalmas nagy puszim és ölelésem Biborkának is, aki már megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára. Jó zenehallgatás, jó csetelést!

és neked is csoda szép vasárnap délelőttöd. Azoknak, akik a konyhába tesznek, vesznek, ténykednek, főzőcskéznek. Nektek kitartást!

Mókuskával elvileg fánkot sütünk. Nem tudom, hogy Ellen Farben segít-e neki. Itt van velünk Svájc, és azt hittem kirándulsz. Jó reggelt, szép vasárnapot, jó adit neked. Köszönöm szépen.

0: szerep.
1: Bizony, megmaradni normálisnak normálisan. Nehéz szerep. Bagosszi Brothers Company.
0: Vízben vagy lever egy földi hadsereg. S erősnek látsz akkor is, ha a hangom néha megremeg.
1: Ha a hangom néha megremeg. Mert az élet összezavar. Nagy szeretettel köszöntöm B csoportosunkat, és aki jó, bitang jó reggelt kíván mindenkinek, és azt írta, tegnap esti Schwab bált pihelem ki veletek. Hát az biztos bitang jó volt. Bár képzeld el, tegnap este 10-ig gyúrtuk mi is egymást.

van Mimikén, kis jó adit kívánok, drága barátnőm. Köszönöm szépen, puszi ölelés. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, hogy ilyen sokan itt vagytok.

Hát aki éhes, egy 5-6 liter babgulyás van most kuráéknak. Megenném. Meg a túrós tésztát is.

Egy biztos, hogy én hát nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy mindig ilyen sokan megtiszteltek azzal, hogy jelen vagytok. Írtok. Én azt mondom nektek, hogy a zene az mindig érted? Szóval érted. Hát remélem érted. És érzed.

Szóval a tegnapi napon volt egy születésnapi buli, ahonnan azért a lányok, fiúk megtiszteltek, bekukkantottak ide a Bitangyó Rádió chat falára, és hát bizony köszöntöttük Joe papát. De Isten igazából a mai napon van ez a neme jeles nap.

Én nem köszöntöttem még anyukámat. Puszi, mama. És musukámat se. Pedig itt vannak velem. Az első pillanattól.

1977-ben alakultak az NSK-ban, Frankfurt városában. 1985-ig léteztek, hiszen akkor a női trió vezető énekesnője szóló karrierbe kezdett. Ő volt Szandra. Midnight Dancer.

Na nem engedem tovább a kis pirost. Red, White and Jersey. A legújabb John Bon Jovi zenék közül ez nagyon besz nálam.

És ugyanhogy mondtam nektek, déli 12 óráig vagyok ma itt veletek. Kaptok egy kis ebédelési, szépészeti alvás szünetet. Legalábbis eddig ez úgy néz ki. Aztán majd 14 órától megnyitja újra a kapuit a Bitangyó Rádió, és érkezik hozzátok Gébelen. 16 óráig, aztán én tegnap azt mondtam, hogy lesz megint szünet, de nem lesz. Hiszen 16-tól 19 óráig a Bitangyó Rádió nagy színpadán egy másik állat Mókuska személyében. Jön minden, ami zene. 19-től 21 óráig pedig a mai napon végül, de nem utolsó sorban Tökszár zárja majd be azt a bizonyos ajtót. Na irány San Marino!

A Daniel Fib. Ciao, ciao, ciao. Mert ugye van, aki nem csak főz, hanem közben takarít is. Hát ez van, amikor az ember lányának 7 napból 6-ot dolgozni kell. Majd meg puszim és ölelésem kis Gabriellának is. Szép délelőttöt Andi írta nekem.

0: Hát igen, a mai napon egy órával hamarabb ide bújtam hozzátok. Akkor még nem tudtam, hogy a tegnapi napon 4 órát itt bozsaválok. Aztán nyilván ezt már nem szerettem volna megváltoztatni, úgyhogy így maradt. Ez a mai 9-től 12-ig.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Street zenekar, és most a legújabb dalainkat hallhatjátok itt a Bitang Jó Rádióban.
0: Bizony, ők már a 4

0: Figyeltek, ez nem igaz, mindig figyeltek rám.
1: Elmegyek messzire,
0: elmegyek.
1: Tudom, hogy többé nem kell visszatérni.
0: De hogy megyek?
1: Holból nézem én, ahogy ölel a magány. Elmegyek messzire innen.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a chat falon Szürke Kisegeret is.
1: Távolból nézem én, ahogy ölel a magány.
0: Sok jó műsort kívánt nekem.

Én nem vagyok egy újrakezdő típus, de azért néha van, amiben megbicsaklom én is.

Bubu, köszöntöttelek én, Máté. Szerintem igen, 9-kor. Van csöndesen. Vagytok ott a háttérben. De ha véletlenül nem, akkor puszi ölelés nektek is.

Dutyi Dili volt az egyetlen, aki lereagálta a kérdésemet. Azt írta, hogy... Ha bezártam az ajtót, akkor be... Ugye nem jók már ezek a felmelegített dolgok? És amint halljátok, én elővarázsoltam ezeket a bizonyos kicsi kincseket. Pörgetünk egy kis lágereket 45-ös fordulaton. Don't play you rock and roll.

Egy bradfordi angol rock zenekar, 1965-ben alapítva, Chris Normannel is. Hát ugye ő is szóló karrierbe kezdett. De talán

Nagy szeretettel köszöntöm a cseten a teszt. Azt írta, a tegnapi olyan buli volt, mint az intenzíven, eszméletlen. Apostol, és a legtöbb ember ott hibázza el. Ezzel a dallal kívánok jó pihenést a mi éjszakás dutyi dilinknek.

most nem hibázom el, de képzeljétek el, hogy én még nem raktam föl lemezt, mert hogy itten variálok, hogy mit is játszak, és hát. Na jó van, nézzük ezt.

Atikától meg is kaptam a kis táblát, hogy bakit akarom. Igazából kivettem nagyon sok kis lemezt. És hát ugye jelen esetben a zenei szerkesztés az most folyik, tehát nem szoktam ide beállítgatni sorrendbe, hogy most akkor ezután ez. És hát hogyha jobban figyelek rátok a cseten, akkor lemaradok a lemezjátszóknál. Nagyon egy ott van Megamix. A DISCO Hands Up, a You're Okay. Ez egy kis lemez. Don Cooper, a Paris Studio. Remixelte.

Na, itt már jobb volt a váltás. Ryan Paris. És a Dolce Vita itt a Bitangyó Rádióban. Közben elővettem a 47-es lemezt.

Erre az újra kezdős dologról kaptam egy olyan embertől választ, akitől mondjuk pont nem is számítottam rá, hiszen tudom. Hogy bizony 30, több mint 30 éve, ugye? De olyan 30 körül, 31. A boldogságban, békességben, hatalmas szeretetben élnek együtt. De viszont én tudom, hogy mire gondolt Cituska az újrakezdéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nehéz és kell egy kis merészség újra kezdeni, de bízni kell. Bár kétélű fegyver a bizalom, és bizony te szerencsés vagy. És jönnek a szép szavak, amik tudom, hogy igazak, és őszinték. Az egyetlen ember, akire csukott szemmel rábízom magam, ő a támaszom, az erőm, és az otthonom. Ott bizony van Dolce Vita.

0: A Bitang jó rádió chat falán. Itt van velünk már Sophie Marceau.
1: Hogy szeress, nem is kell a szó.
0: Ha nem hiszitek, gyertek, nézzétek meg.

0: Vasárnap volt.
1: Egy kis patak mindig rohan, s közben csak énekel.

0: Hát gyere velem, kedves Bitang!
1: Voltam már a vesztes, fogva tartom.
0: Határeset, határeset.
1: De ma végre...
0: Korda Gyuri bácsi.

1980-ban Hernádi Judit előadásában vált ismerté a Mészáros Márta által rendezett Örökség című magyar film egyik legismertebb betétdala.

0: Azért nem árt, hogyha teszünk is egy kicsit azért, hogy jöjjön az a csoda.
1: És tovább.
0: Például a gondolat. Amit érzünk, amit gondolunk, azt nagyon be tudjuk vonzani. Az az igazság, hogy én például nagyon-nagyon félek attól, hogy egyszer nyerek a lotton, és próbálom bevonzani ezt a félelmet. Na, postakocsira pattanunk,

Erika azt írja, hogy annyira rettek tőle, hogy lottózni sem mer. Én azt szoktam mondani, hogy áldozok a Fortuna oltárán. Na nem sokan. Van egy Eurojackpot, vagy valami ilyesmi a neve. Meg egy itteni valami hatos lottó. Úgy vagyok vele, ha nyerni akarok, és nyerni kell, akkor ez is bőven elég. Itt van velünk Bobor Ján, azt írta napocskán. Neked is.

0: sok régi álmok őriznek még, itt vagyok rég, melletted állok.
1: Bevallom őszintén, Maskóra, fogalmam sincs, milyen sorsjegyek vannak.

0: lesz a szemedben, hogy megérte-e.
1: Megérte?
2: Ugye nem bántad meg?
3: Kérdezem százszor, ugye nem bántad meg?
2: Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Csoda szép vasárnapot kívánok mindenkinek, jó Adit kis oroszlán írta nekem. Hegedűs Juditunk. Csoda szép vasárnapot neked is. Jó ébredezés, jó főzőcskézés.

tetszik ez a dal ebben a feldolgozásban. Most becsúszott egy kérés kívánság. Tegnap ugye el lehetett tőlem kérni. Igazából azt mondtam, hogy este 8-ig itt vagyok veletek, aztán majd utána meglátjuk, hogy mennyire lendültök be. Hát belendültetek este 10-ig. Viszont vannak igazolt hiányzóim.

Megérkezett Zorkán kis puszi nagy ölelés. Hát azt kell, hogy mondjam, egy ölelés a világ. És Zséda és Dolhai Attila duett.

0: A Juditka írja, hogy ez egy szép dal volt. Hát jöjjön még egy szép dal. A nagy kedvenc, egy csodaszép film, betét dala.
1: La Marita, c'est ma rivière.
0: La Marita, Sylvia Vartan.
1: Mi

tájékoztat, hogy ma reggel lefialt a cicájuk. Még nem tud létszámot mondani, de gondolta, hát, ha érdekelnek a rokonok.

Imádom a cirmos cicákat. Bár meg kell hagyni, a két kesztölci trikorol foltos. Hát ők nagy best kedvenceim.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy picit elidézünk napjaink zenéinél, de jönnek még, készítettem még föl.

A Minelli és Inna. Közben megkaptuk a otthoni démonról a fényképet. Tikától. Musukán pedig írja, hogy ők is szeretnek téged, érzik a macskás rokonságot. Tényleg, különben valóban kölcsönös a szerelem. Bár a kutyusokkal is.

És a Tikának van céges fogadó cicája is. Aki egy kender magos szirmos cica. Ilyen cicám volt. Nekem Kázmérnak hívták. Tökös legény volt, imádott, mikor a kandalló előtt hasaltam.

0: Közben én azért tudom, hogy vannak olyanok, akik szerettek volna tegnap kérni, de nem sikerült. Ezért vagy azért.
1: Sokszor mondták
0: meg, ne fogjátok vissza magatokat. Na, egy szintén új The Best. A muzsikai tabbitangyorán.

Ez egy nagyon jó dolog, mikor sikerül beszívni, aztán kifújni újra. De az se egy utolsó dolog, mikor sikerül becsomagolni és bedobni a Dunába.

0: adj magadból, amennyi jár.
1: De fogadom, hogy engem már nem látsz, már többet, mert szabad vagyok, és

Bizony, bezsebeltem a szíveket Szituskától, hiszen nagy kedvencünk a Szulvév. És hát Zorka is. Odaírta, remélem az élet majd jó lesz hozzád. Hiszünk a karmában.

A magyar csapatok közül ugye tudjátok, hogy Kovarszky meg a Vega számomra a best favorit, bár nagyon sok csapatot szeretek, tehát megszámálhatatlan. De akiknek folyamatosan minden zenéjét hallgatok és mantrázok, és bejön az a pozitív energia, az ugye Kova. Mellettük a Soul Wave. Egy kicsit már másabb a stílus, de a pozitív gondolatvilág nagyon ott van. De hát persze Bagoszi Norbi.

sem vagyok idevaló, csak egy átutazó. Hiszen kölcsön kaptuk ezt az életet itt a Földön. Hát ezért nem mindegy, hogy éljük meg.

szóval én 12 óráig vagyok ma itt veletek, aztán kaptok egy kis szünetet, lehet ebédelni majd, pihenni egyet. 14 órától vár benneteket majd szeretettel Gébelen, ő lesz a lejátszók mögött. Hat órától érkezik hozzátok majd Mókuska, és minden, ami zene, egészen este 19 óráig. Amikor majd érkezik Tökszár, ő zárja a mai napon a sort, legalábbis erről láthatólag ez így néz ki, 21 óráig lesz majd veletek. Úgyhogy egy kis pihenés, egy kis ebédszünet után, 14 órától egészen 21 óráig. Szórakozhattok a kedves Bitangyó Rádió műsorban.

Nagy Csipet kultúra. Megvettem, nagyon szeretem, és gondoltam, hogy egy vasárnap délelőtt tervezek ellenetek egy kis merényletet ezzel kapcsolatban. Ígérem, hogy nem tolom le végig.

Anna, szépen lassan csöndbe elengedem, mert azért szóval ez 16 percen keresztül bújna bele a fülünkbe. Jött még egy kérés, kívánság. Amit ezután, a lemez után rögvestre is játszok. Mondom, annyira nem ismerős ez a Milord. Hát egy kicsit begyorsítottam. Napoleon Boulevard. Egy maskú lemez. Itt a Bitangyó Rádió stúdiójában. És erről a

Hát ugye kaptam egy képet a chat falon, amin egy 2025-ös Bitangyó rádió találkozós vinil lemezes óra van. Írtam, hogy klassz. És ugye bizony nálam is félre van már rakva körülbelül 3 tucat lemez. És hát én ezeket meg szeretném csináltatni majd. Saját. Kis oroszlános bakelit órának.

és aztán majd, ha találkozunk, akkor kaptok. Tika érdeklődik, hogy már a bögrik már nem férnek a polcon? Simon, a Mária is a boldogságban tartasz? A musukán kérésére.

Na, minél több technikával dolgozok, annál biztosabb, hogy ott a baki. Ugye most már valamilyen oknál fogva nem találtam, valószínűleg azért, mert hogy a másik laptopon van ez a dal. És hát így egyszerűbb volt elindítani YouTube-ról. A Lady Gaga és az Abracadabra. Hát ezt a bakit akarunk táblán. Ma már nem is tudom, hanyatszor kapom meg.

2018 általam egyik legkedveltebb mashupja. Azért az egyik, mert kettő van ebből. Van egy ugye egy Despacito-s L'amour toujours. És van ez az Elvis White You. A YouTube versus Willie Nelson és a Marsh.

még mindig nem döntöttem el, hogy csütörtökön, amikor itten ünnepnap lesz majd jövő héten, hogy ellátogatok-e ebbe a bizonyos bolha piacra, amit nagyon reklámoznak, és hát nagyon csábítja a szívemet. Viszont nagyon fontos lenne, hogy rendbe rakjam azokat a lemezeket, amit az elmúlt időszakban hoztam otthonról, illetve amiket most vásároltam. Mert nagyon sok nincs még benne a katalógusban, és hát azért az se jó, hogyha folyamatosan dupla.

úgyhogy bevallom a frankot. Holnap is érkezem hozzátok, 18-tól 20 óráig, úgyhogy holnap már úgyis tele lesz a puttonyotok velem, hogy már megint... De hát ugye hétköznap a többi olyan idősáv, amikor én ráérnék, először még virággal vár, akkor már ugye hála jó Istennek foglaltak, illetve hát voltak, lett volna lehetőségem ugye két héttel ezelőtt, amikor ugye nem tudtak a kollégák lenni, de hát akkor én sem, hiszen itt volt édesanyám. De 14 órától érkezik hozzátok Gébelen. 16-tól 19-ig Mókuska. És 19 órától 21 óráig Tökszár. Úgyhogy tényleg csak egy jó ebéd, egy kis pihenés, és már is indulnak a jobbnál jobb műsorok.

Mosó tudja, hogy mitől döglik ez számomra a légy. Azt írta Tika, ekkora tévedés bármikor. Ugye? A Maskó azt írta, hogy egy pofont. De nem, egy patron. Meg egy ajtócsapkodás megér. Ja! Hát én kaptam ígert. Te kapsz lepkét. És délbe elmegyünk.

talán túlzás nélkül állíthatom, hogy az általam egyik legtöbbször játszott dalt halljátok itt. Gina T és a Little Butterfly. Még úgy is, hogy az elmúlt 4-5 évben nem túl sűrűn játszottam.

Azt írja Tika, hogy maskora nem sokan vagyunk itt abból az időből. Hát Tika, szürke kisegély. Sági Gyuláék. Pistán. Maskura Bubu. Azért kevesen sem. Sőt, Roni is.

Szóval per pillanat ennyien vagytok itt abból az időből, amikor még ez a jó kis Gina T dal a rongyos nóta lett. Na, egy Coldplay. Lassan elkezdek jó étvágyat kívánni mindazoknak, akik esetleg már asztalhoz ültek. Musu azt írta, hogy tőlem is kapsz egy baki táblát. Az egész bakit szeretném, ha lehet.

Sara Sarai. És a Coldplay itt a Bitangyó rádióban. Kettő, azaz kettő darom van még hátra ebből a mai napból. Az kettő darom van még hátra ebből a mai napból.

emlékeztek arra a régi sorszámra, amit az orvosi rendelőbe úgy le kellett tépni, és a, ott maradt, mit tudom én, a hármas, és te meg letépted alól a hármast. Aztán ebben tomboláztunk is. Na, ha valaki megmondja nekem, hogy hol lehet egy ilyen tömböt beszerezni. Következő talira szeretném Szürke Kisegérnek névre szólóan aláírottan átadni.

Egy egész raklappal. Na irány nyugat, go west! Én már ide érzem, hogy ezekből a bitangó találkozókból én ki fogok maradni most és örökre. De nem baj, nekem jó az is. Akik tényleg akarnak velem találkozni, és amikor tudok otthon lenni, akkor találkozunk.

Mert nem tudok kocsiba pattanni akkor, amikor kitalálják, hogy most lesz. Ennyi. Tavaly is ezért maradtam ki. Jónak van susogós melegítője. Hely, de sukár csávó vagy, öcsém. Pet Shop Boys. Az egyik kedvenc orosz DJ-m, DJ Nikolaj. És a Go West itt a Bitangyó rádióba utolsó előttiként. És ne felejtjétek, 14 órától vár benneteket Gébelen. 16 órától Mókuska. 19 órától pedig Tökszár. Kívánok nektek nagyon fantasztikus délutánt a kollégákkal. Addig is jó étvágyat az ebédhez. Pihenjetek egyet.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak. És változatlanul külön köszönet a Bitangyó Rádió chat falán. Az igazán aktív, fantasztikus társaságnak.

Kívánok nektek jó étvágyat az ebédhez. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai délutánotok, a mai estétek, amilyennek szeretnétek. Holnap 18-tól 20 óráig a szokott időben várlak benneteket. Csak ugyanígy, hevesen, vegyesen.

akkor fölkerült még egy lemez, ami körülbelül egy olyan jó 20 percig fog szólni itt nektek. Az én összepakolós lemezem. És akkor talán már vannak, akik sejtik, hogy a Saragossa Band segítségével lehet táncikálni, összepakolni, éppenséggel ebédelni. És az utolsó dal, amit most szól, hát akkor egészen pontosan az utolsó előtt. Egy kis erotik és a Kiss Me, és virtuális csókom mindenkinek, aki ma itt volt. Köszönöm szépen, hogy jelen voltatok, írtatok, megtiszteltetek.

Dance with me, Zaragoza Band. Jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Csodás délutánt a távozóknak. És ma jó szórakozás délután Gébelennel, Mókuskával és Tökszárral. 14-től 21 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. A holnapi napon pedig 16-tól érkezik majd hozzátok Pinokio. És a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora 18-tól 20 óráig itt leszek veletek én. Csak úgy hevesen, vegyesen. És aztán 20 órától

33-on pörög, ez is. Hát kívánom, mi kívánja a szervezetem a bakit. Szóval 20 órától pedig Szél és a Rockvillám című műsorra lesz a holnapi napi menü. Táncrend. Én elmentem lemezpakolni. Sziasztok, ciao.

Lovely Luppy Love. Azt mondja, Tikkan, a végre halljuk a hangod hangját. Duro.

Na és akkor még egyszer jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, csodás délutánt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok, ciao.

Köszönöm, Bubu. Tika. Monday, holnap lesz egy mániákus hétfő. Happy birthday to you. Még egyszer Joe-nak.

0: Hát kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban. Gébelem műsora kezdődött, ez a Let's Trance természetesen ebben a 2 órában trance zenével. Követettek minket a Bitang Jó Rádió weboldalán, bitangjoradio.com és természetesen a közösségi oldalakon is, például a Facebookon. Ha pedig interaktív akarsz lenni és csevegni a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor chat.bitangyoradio.com és már is itt vagy a csevegő falon. Egy nagyszerű dal kezdésnek Dimension és Rama Duke felvétele, Tunnel Vision, Sam Blaine Smile és Gravix remixében pörög. Hát nagyon boldog névnapot kívánok ezzel a dallal az Árminoknak és a Pálmáknak, hiszen Ármin és Pálma névnap van, és boldog születésnapot a születésnaposoknak.
1: Ez itt a Bitang Jó Rádió, és benne Gébelen műsora.
0: Egészen 16 óráig pörögnek a nagyszerű trance nóták, aztán érkezik majd hozzátok Mókuska egy 3 órás műsorral, és közvetlen utána pedig érkezik Tökszár. Aki szereti a trance zenét, az mindenképpen tartson velem ebben a 2 órában. És hát hamarosan ott vagyok a csörgő falon, megnézem, hogy ki van itt velem bulizni itt vasárnap délután.

mondom is a listát, jelenleg itt van Roni, Bubu, Nefertiti és Pista 67. Nagyon kellemes szórakozást kívánok nektek is, és kellemes vasárnapot. Gyertek, még sokan beférünk a csevegő falra.

És hát nem csak a Bitangyó Rádió hírhető el a közösségi oldalon, hanem én is írd be a keresőbe, vagy Gébelen úgy kell írni, hogy a Gabe Elon a TikTokon is megtalálhatsz, vagy akár az X-en. Egy Afterus Note a folytatásban, a címe pedig Connecting to Source. Hát akkor csatlakozunk a forráshoz.

És hát ugye connection complete, teljesítettük ugye a csatlakozást, hát igen, és itt van velünk a búvó is a csevegő falon. Hello, örök, hogy itt vagy. Jönnek, mert hát többes számban vannak a nyitott égboltok. Open Skies.

Közben csatlakozott hozzánk Maskura és Katóka is itt a csevegő falon. Sziasztok, kellemes szép napot! Aki lemaradt az elejéről, ez Gébele műsora itt a Bitangyó Rádióban a Let's Trance, természetesen trance zenével 16 óráig.

0: Jön egy kis fény a folytatásban, a Path of Light a felvétel címe, és az előadó pedig a Forbidden Mind.
1: Bitang Jó Rádió.
2: Az évtized legfrissítőbb rádió.

És már is megyünk tovább megállás nélkül, hiszen itt van az ezer éve, vagyis Thousand Years, ez a felvétel címe, Q and Albert és May Wave felvétele.

0: Thousand Years, ez volt a felvétel címes, Yao and Albert és May Wave nótája pörgött.
1: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
0: És látszik, hogy jó zenéket játszom, hiszen itt van már Nefertiti is velünk a csövegő falon. Kellemes szép napot neked, Rincarna, Max the Noise és Aneim felvétele, Dark Side of Me. Itt van a sötét oldalam.

és már is lehet látni a csövegő falon az utána lévő élő műsorokat, hiszen jön majd 16 órától Mókuska egy 3 órás műsorral, minden ami zene, aztán este 7-től pedig Tök Szár áll a lemezjátszók mögött. Ez a két élő műsor vár még rátok itt a Pihangyó Rádióban.

És hát természetesen köszönjük meg a Little Lionnak is a fantasztikus műsort, hiszen 9-től 12-ig ő is szórakoztatott benneteket itt a Vitangió Rádióban. Köszönjük neki! Remélem, tudtátok őt hallgatni.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gévelem műsora.
1: Ahol természetesen a legjobb trendzenék szólnak 16 óráig, Are You és Krabix felvétel a folytatásban érkezik az Eternity Remedy.

Közben történnek a dolgok a csevegő falon. Wolfinak küld ismét üzenetet. Katók azt írja, hogy very best friend forever together. Ezt üzenem Wolfinak. És hát velünk van már Bíborka is. Kellemes szép napot neked! Ha te is velünk akarsz tartani, akkor gyere a Bitangyó Rádió csevegő falára, chat.bitangyoradio.com.

És a folytatásban megérintjük az Eget egy kicsit spanyolul. Tocando el cielo, a felvétel címe, egy Transmixben pörög majd Carlos Olmo felvétele.

Közben Bíborka írja, hogy nagyon meleg van, ki is raktam egy képet róla. Remélem az időjárásra gondoltad. És nem valamiféle parádéra.

Hatalmas ez a zene szerintem, Carlos Olmo és a Tocando El Cielo egy trance mixben, nagyon jó énekel benne az énekesnő. És hát ma éjszaka lesz egy kis vad lovaglás, nem tudom, talán a hálószobában, erről szól a dal talán. Wild Ride Tonight, a felvétel címe, Claudia K. felvétele forog majd. Ugye a ride angolul minden, amire ráülünk és mozog alattunk. Lehet az ugye a motor is, meg a ló.

Wild Ride Tonight. Ne fedjetek, hogy közvetlenül utána érkezik majd Mókuska. Aki 3 órán keresztül szórakoztat majd benneteket itt a Bitangyó Rádióban, és utána pedig Tök Szár érkezik.

És egy friss információ se vagyok arról, ma van Joe Papa születésnapja, nagyon boldog születésnapot kívánok! És mindjárt küldök is egy dalt, Hello in the Forest, egyedül az erdőben ez a felvétel címe, Full Course felvétele forog majd. De addig még egy kis Solar Nova.

és a születésnapi üdvözlet után itt a Lost Witness felvétele Set Me Free.

Megállás nélkül szólnak a trance nóták itt nálam, SG-ben a műsor, a Bitangyó Rádióban, a Let's Trance egészen 16 óráig, ott pedig érkezik majd hozzátok a Mókuska fantasztikus műsora, Transaphonic, Nótáj Forog, Heufoni. Aki pedig feldolgozta nekünk, N. Skinger.

és egy kedves barátom kérése, Nash és Elizabeth Red felvétele, Let the Light In, egy nagyszerű feldolgozásban.

Mekkora zene, nagyon jó választás volt ez, Nash és Elizabeth Rede, Let the Light In. Egy Extended Club Headed-ben forgott. És hát jön a jövő, Future, David Forbes és Paul Denton notája.

És hát maradunk még a 140 BPM-nél egy kicsit, hiszen ugye 126-ról indultunk a műsor elején, és hát itt van Cronem DJ és a Braid the Madness.

és hamarosan egy olasz érkezik, Mariano Mancini és a Where I Belong. 16 órától pedig egy kedves erdei állatka, Mókuska. És hát Mókuska 3 órán keresztül szórakoztat majd benneteket itt a Pitangő Rádióban, utána pedig érkezik majd tök szár élő műsora.

Ugye Mauro, Mariano Mancini, ugye lényegében argentin, tehát ott él, de valószínűleg olasz rokonokkal, ugye.

És ha már tegnap örültek a kormányváltásnak, akkor jöjjön a változás szelei című nóta, Winds of Change. Hát reméljük változik valami, bár nem sok remény van benne. Aki oda kerül a húsos fazékhoz, az biztos, hogy elvesz belőle. Robin McLemoyle, G. Summers és Stacy J fog nekünk zenélni, énekelni. Winds of Change.

0: Bitangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És annyira táncoltam, hogy majdnem elfejtettem a következő felvételt berakni, de már is itt van a nagy néve Tala 2 XLC és Your Destination.

Jelenlegi felállás szerint utána érkezik majd a Mókuska műsora. 3 órában, a 3 óra után pedig, illetve a 3 órás műsor után pedig Tökszár lép majd a lemezjátszók mögé.

És a háttérben már is beköszönt hozzánk Mókuska, mindjárt itt van, mint a télapó, meg a húsvéti nyúl, nálam pedig mindjárt itt van Son Langer, Zara Taylor, Shrux, és hát ezt nem tudom kiejteni, de úgy van leírva, egy CIE, a Lost a felvétel címe. Nem enné meg ezeket a hülye előadó neveket.

Egészen jó volt ez a nóta, nekem nagyon tetszett. Érkezik Brian Kearney és Modi a felvétele. Ready to fly, remélem kész vagy a repülésre.

És hát hamarosan itt az utolsó felvétel tőlem a német lemezlovas André Vizior és Aqua Gen nótája. A felvételük címe pedig Iron Eden.

Hát ez volt Gébel a műsor itt a Bitang Jó Rádióban, a Let's Trance természetesen ebben a 2 órában trendzenékkel. Remélem mindenkinek tetszett a válogatás. Hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb is. További nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és hát jó szórakozást Mókuskával, és utána majd Tökszárral. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!

Ne csinálj felfordulást! Ezt az én gépem az megcsináltam. Most, de itt vagyok, ragyogok, újra itt van a nagy csapat. Pont kicsi oroszlánunk kérdez, hogy hol van a mókuska. Tudod, rossz vész nem pénzzel. Na jó van úgy. Csak messzire gurul, aztán visszajön. Lassan tényleg ünnep lesz, hogyha normálisan be tudok jönni adásba.

Nézzük, hogy kiket köszönthetek itt fent egy hat oldalunkon, itt a kis oroszlánunk. Itt van velünk Ronnie, aztán van két droidunk, itt van a másik fele, Mateson. Itt van Bubu, és ha minden igaz, itt van velünk Bubukáné is. Velünk van a mi maskuránk, szia kis földink, itt van az én Mária barátnőm, itt van Nefertiti, és velünk van a Pista is. Nemrégen volt még Katánk is. Őt is elvitte lehet a frissítés, mint a gépemet. Köszönös hallgatók, sziasztok! Csodaszép délutánt még egyszer mindenkinek!

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Na és hát akkor az a helyzet, hogy kell az az imádkozás. Én nem tehetek róla, megint úgy kezdtünk, ahogy. Na de itt vagyok, ragyogok. Gyertek velem, we pray! Imádkozzunk! Szükségünk is lesz rá az elkövetkező 3 órában.

Drága földem, nem tudtál megfogni ezzel a dologgal. Kaptam az én drága teszontól egy kávét nyugtatóasként. Rám is fért, majdnem megfejeltem már a gépet. Amúgy lehet, hogy az kéne neki.

Joe Papának így az ima közben kívánok még egyszer nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot. Imádkozunk érted is természetesen. Meg a jó finom szabolcsi töltött káposztáért. És az oldalasért, meg az almás pitéért, ami nagy kedvencem.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a szürke kisegerünket is. Szia-szia! Atasz, ezt megkaptad kis oroszlántól, kedd a hajadra! Nekem meg jó lesz pohárból is.

0: szememen nincsen kontaktus, azt mondom, kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi, magától csillog a szemem, ha csillog.
1: Köszönjük szépen! Ezt is megtudtuk, úgyhogy akkor ennek örömére. 1993 Lakuka Marcia.

Na és akkor erre, ahogy csinálni kell, bedobtam nektek a chatfalra. Így végig menni egy főtéren erre a zenére. Igazi karneváli hangulatban. Esetleg aki úgy szeretné, egy torseprülókat neki ki onnan.

Kisegér már fejé is a tehenkét, vagy tehenkét, de úgy, hogy a farkát húzogatja. Nem a tehenkét kell, te kis csacsi. Képzeljétek el, amikor kint jártam az úton, akkor nem csak a színésznőt informáltam le, hanem még két emberkét, egy fiatalembert és egy hölgyet is. És miről beszélgettünk, meg tudjátok.

0: Na, a kezede, mit hallottam, mi lesz itt?
1: Na, mi lesz, mondjad, lőkid ma?
0: Hát, hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
1: Ne, adjuk, mi is megyünk!
0: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk.
1: Nincs kocka, buli van!
0: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzede, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
1: Na, ne már! Akkor felrubbanunk!
0: Nem, szerintem szétbukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, menjünk!
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
2: hanem a rádiót kapcsold be, javon!
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
1: Nem a piros!
0: Nem, a zöld.
1: Ja.
3: Na és amikor azt mondják nekem, hogy nőj már fel, légy komolyabb. Akkor mondom én azt, hogy... Blá, blá, blá, blá.

0: értek, bitangok! Hey, hey, hey! Szeretem a szemedet! Én is!
1: Ha vége lesz ennek az ének,
0: szeretem a szívedet! Jó sok hagymával!

0: még egy tánc. Aztán nézzétek, amit az előbb is le akartam már adni. Ugye mondtam, hogy nem csak a művésznőt informáltam le, hanem egy fiatal embert, és utána egy fiatal hölgyet is. Figyeljétek, miről beszélgettünk.
1: Le rózsám szempilládat, hadd fogjam...
0: Ez még most se az.

0: aludni.
1: Tehát mi a legszexibb testrész?
0: Hát személyen én nem tudom, comb talán.
1: És miért?
0: Nem tudom, olyan nagy, puha és fogható.
2: Hát biztos a fasz, nem tudom.
1: Szerintetek mi a legszexibb?
3: Come on, Sava! Na, szóval beszélgettünk.

Messengeren jött egy üzenet, hogy nem értették kristálytisztán. A kis riportot, hogy melyik a legjobb testrész. Mindjárt megtudod megint.

0: Szerintetek mi a legszexibb testrész?
1: Hát személyem, én nem tudom, comb talán.
0: És miért?
1: Nem tudom, olyan nagy, puha és fogható.
2: Hát biztos a fasz, nem tudom.
0: Szerintetek mi a legszexibb? Európa kedvencei. European Hit Radio.
3: Remélem most már hallottátok, hogy mi a legszexibb testrész. Marika, te is hallottad?

Na most akkor hogy is volt ez földén? Ki fogta meg a sebedet és a midet és a hogy? Minden mocskos apró részletre kíváncsiak vagyunk.

Na hát akkor ezzel nem csak én vagyok így, hogy mindenről tudni akarunk. Artasznak igazi csinos kis boszorkánya van, nagyon szép színes ruhácskájával. Ő itt Mauro és a Bonacera. Ciao, ciao.

Szóval akkor a zsebed az a cickódnál volt, vagy a, az volt a cickód a zsebed, izé. És ő fogta is rámarkolt? Amanda jó. Ha szereted úgy. Hogy járj a másik is.

Na jó, most akkor... azt mondja, most akkor én néztem meg, nem fogtosan. Miért nem tudtad, hogy ott van, vagy mi? Ott ez beírt valamit. Nagy éjjelzhet, akkor melle ide. Igen, csak ne vidd messzire.

0: Azt írja Maskuránk, hogy a sebemet néztem meg te. Hát de a sebedet... Hát de benne volt a keblet halma, mert reggel alma, este alma, ettől nő a keblünk halma. Na most akkor jól értem, vagy jól értem?
1: Ritmus, hogyha

kebles hölgyem. És erről most eszembe jutott valaki. Haha, hozom is neked. Bájlá!

Ígérd meg, drágám, az éjszakát. Igen, az a szelep arra való, hogyha úgy van, akkor le kell engedni azt. Olyan, mint nektek tudod ott lent. Csak nektek görcsöt kell rákötni. Vagy éppen fel kell fújni. Na mindegy. Kebles földim, akarom mondani, kedves földim. A következő kis szösszenet földim, akarom mondani, kedves földim. A következő kis szösszenet szóljon neked.

0: Italia. Y morir a todo. En linda neva mogamotlato. Vannálla megy nőmérő. Én vagyok a falu hosszú. Én még régen orvos szerettem volna lenni, mert minden nőt fölül akarok vizsgálni, és alul értékelni. Persze ugye vannak olyan nők, akik erősködnek, pedig ők a gyengébbik, nem? Hülyes, rejmes hajú lótündére. Na, és azt mondja, maga ott, maga igen, jól hallom, hogy zümmög a méhe. Benézhetnék a kaptárába. Én magát számon akarom tartani. Legyen a terhemre, jó? Keblas hölgyem, engem nem zavar, hogy fölül kerekedik.
1: Keblas te.
0: Hölgyébe akarok lenni. Vagy tudja mi? Inkább legyen az alatt való, jó? De ha kedve van, akkor meg is fordulhat, jó? Akarja, hogy hátulról fedezzem. Én úgyis hátulról jövő típus vagyok. Mondja, nem dőne a dugámba? Pedig fiatal koromban még a legyet is a röptéren. Még magamtól se voltam biztonságban. Sokat ittam. Már ott van kiadás. Elnézést, de kicsúszott a számom. Előbb még itt volt a nyelvem helyén. Hányi árbelém a lélek. Véróka. Igyekszek a legtöbbet kihozni magamból. Jaj, megijedtél. Én is, amikor megijedek, csak is a bugyén. Néger alsó. Igen. Jaj, néha egészen betojásolható vagyok. Mind amikor régen hadifosságba estem. Vagy amikor hadirottyant voltam. Jaj. Hogyha nem válaszolsz, akkor éneklek neked, figyelj. Azért vagyok nagyon csendben, már meghaltam tegnap este. A nagyomban van egy medve, szerintem el van tévedve. Ha robot iszok este, leszek majd néha esve. Ha rontodni, akkor tudok, mikor konnektorba nyúlok. Jó, megyek, mert álmos vagyok. Korán keltem, kakaszóra ébredtem. Különben is pipa vagyok, hogy nem szólsz egy szót se. Nagyon ideges vagyok. Múltkor is annyira ideges voltam, hogy véletlenül a WC mellé ültem, aztán fölment bennem a pumpa.
1: Na, drága maskulám, ez a tiéd volt. Ebben is voltam minden. Figyeljetek, mit hoztam nektek. Egy katyatáncot, teljesen más, hogy mint ahogy megszokhatátok.

Én már itt denzel. Pump it up! A 90-es évekből átmentünk a második órámba.

Na és akkor... Beköszönt Aleszkámi, szóval... Betáncolt szerény személyem is. Hát nézzétek meg, valahogy nincs lapja semminek sem rajtam. Igen, erre mondom, hogy reggel alma, este alma, ettől nőr a keblünk alma. Az állapota.

Istre hív!

0: Közben veri be fel a mikrofont, hogy fejelgeti. Ő az agresszív kis tehén.
1: Adásban vagyok! Baszki! A sarukés!

Na hát így a második órában megejtjük a születés és a névnaposainkat is. 2026. 5. hó 10-e vasárnap van, amikor vannak névnaposaink. Pálmák és az árminok ünnepelgethetnek ma. A pálma egy magyar eredetű női név, a jelentése a növény maga. Az ármin egy latin eredetű férfi név, a jelentése hadi férfi, kedves pálmák. És kedves árminok, nektek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk! Természetesen vannak születésnaposaink is, illetve egy, de őt így látatlanba ismeretlenül is nagyon szeretjük. Macskuránkon keresztül.

Igazából a mi születésnaposunkat, ugye a Joe papát, én már 3 napja köszöngetem, itt is, ott is, meg amott is, ahol sikerül. Drága Joe papa, így adáson keresztül még nem sikerült, úgyhogy fogad tőlem nagyon sok szeretettel a kis mókusaimat, akiket betanítottam az éjszaka, hogy ma elő tudják neked ezt adni. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk a Bitang Jó Rádió és az összes hallgató nevében.

Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod.

0: még egyszer nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Ami Joe papánknak, és azt írja az Atesz, hogy Isten éltesse a szülinapost, ha összefutunk, iszunk rá. Hát, az biztos. Most megnézem én is lapján azt a csöcsöt, hogy micsodát a zsebet. És akkor ennek örömére nézzük, amit nem szabad elfelejteni.
1: Ez egy fa. Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.

0: hangot.
1: Most rá fogom Gyópapára. Az ő tiszteletére fogom elültetni újra a fejetekbe ezt a nagyon jó kis szüveget és azt a bizonyos fát.
2: Ez egy fa.

0: Én kétszer néztem rá arra, amit bedobott a szürke kisegerünk.
1: Ez egy fa.
0: Amire azt írtam, hogy... Ez igen.
1: Ez egy fa.
0: Happy Nation, Masturbation.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa. Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
0: És Bubuka is táncol.
2: Fa.
1: Ez egy fa.
0: Na, Joe Papa szülinapjára elültettük a fát megint mindenhol, ahol kellett, meg ott is, ahol nem kellett. Jöjjön egy kis scooter, és a Big Room Blitz.

Na, közben megkaptuk a fényképet. És megvan a zseb is. Ja, hogy most nem az a lényeg? A torta. Aha, szép torta. Bele is nyomnám az orrom egyből. Haha, de szeretném is.

Azt írja a maskuránk, hogy három szelet torta van még. Hát abban nagyon nem tudom belenyomni a fejem. Azért megpróbálnám. Képzeljétek el, mit hoztam nektek. Egy manót.

0: oldala.
1: Nekem annyira mindegy egyébként, szürke kisegér. Megnyertem én már azt, hogy 30 éve.
2: Való, onnan jött hozzánk ez a kedves kis Manu. Egy Manu a távolból, most búj ki álmodból, aki szomorú, rá gondol, ő azonnal kár.
1: Ja, hogy én nyertem meg a tortát, de mindegy, mert én is olyan vagyok, szóval mindegy, adok neked egy kicsit.

Azon nem csodálkozok. Marina, Marina. Marika ezt neked éneklik. Azt énekli. Marina, Marina, Marina.

Jaj, de jó is az, bár torma levélben nem igazán. Mindegy, mert a levelet úgysem eszem meg. Nagyon ügyes vagy.

Hozom a teszt, na nem az enyémet, hanem az éneklős a teszt, aki azt mondja, hogy az a segg, hát na meg az a mell, ami ugye ott van a felső zsebbe. Vagy mögött, vagy mit tudom én. Benne.

Hát az nyert, de én meg azt sem tudom, hogy miről van szó. Én megakadtam a szabolcsi töltött káposztánál. Csópop a születésnapjánál járok még. A tortánál, na és a fa. Ez egy fa, ez egy fa.

kleine Maus. Ez itt a Das Modul. Ja, de várjatok, küldök fánkot. A mi fánk az ilyen.

miénknek nem azt kell mondani, hogy ez egy fa, hanem ez egy funk. A mi funk, meg a pofunk. Az lesz neképpen jó étvágyat hozzá.

Megérkezett Tikán kis, szia, szia! Hát azzal szeretném kezdeni neked, hogy az úgy történt, hogy addig forgolódott, hát így az éteren keresztül befordult hozzám. Köszönöm szépen!

Statika, ha te nem tudnád, hogy melyik a legszexibb testrész, akkor neked is megmutatom. Ha, mit nem úgy, hanem amúgy.

0: nektek mi a legszexibb testrész?
1: Hát személyen én nem tudom, comb talán.
0: És miért?
1: Nem tudom, olyan nagy, puha és fogható.
2: Hát biztos a fasz, nem tudom.
0: Szerintetek mi a legszexibb?

Na és az én Attim már kétszer kérte, hogy adjam le a következő zenét. Alvin és a mókusok érkeznek, és ha vettem a piacon egy szájkosarat, ajajaj, szedd alá!

Közben köszöntöm a chatfalunkon tök szár kedves kollégámat is. Éppen megbolondulunk, kérés volt ez a csodás zene. Fogom is a fejem rendesen.

0: Tika, lemaradtam még valamiről. Megmutatom neked is. Nem hagyok senkit lemaradni, aki így szokott lenni.
1: Nincsen kontaktus, azt mondom, kontaktlencse nincs a szemembe. Csillogító nincs a szemembe. Inni nem ittam. Drogozni nem drogozok. Nem cigizek. Úgyhogy ennyi. Magától csillog a szemem, ha csillog.
2: Itt mindenki hülye!
3: Itt mindenki.

Máriánk azt kérdezi, hogy erre, hogy hogy kell táncolni. Megmutatná valaki? Szerintem elég, hogy hanyat vágod meg, de aztán rukkapálsz. Ugye, hogy ugye, ő egy művésznő. Neki nincs a szemén csillogító sem. És bizony itt van már az AD stúdió, és jön a nyári eső. Az a helyzet, hogy most egy pár napra mondják, hogy hőmérséklet zuhanás lesz, és lesz egy kis eső is, ha minden igaz. Mondjuk nálunk bent a szobában most is 26 fok van, ventilátor mellett. És még nyár sincs.

képzeld el, Tika, még most sincs vége. Csodálatos zenét hozok. És akkor úgy kell kipótolni, ahogy szeretnétek mindenki.

0: Tika azt írja, hogy szakadozik a netem. Hát eddig nem szakadozott, majd lehet, hogy ezután. Ő volt az AD stúdió is, a nyári eső. 17 óra 50 perc van. Még 10 perc, és átgurulunk a második órám végére, és a harmadik órám elejére. Hallgass az éjben a nyári esőt.
1: Te legyél utamon, te kísér. Hallgass az éjben a nyári esőt. Mit ígér, mire kész szerelem?
0: Na, figyeljetek!
1: Hallgass az éjben a nyári esőt. Igazam, te legyél, gyere vissza, ne félj.
2: A szememre nincs, szememen nincsen kontakt. Kontaktus, azt mondom, kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi, magától csillog a szemem, ha csillog.

azt olvastam máskor, hogy én is a születési fájdalmakkal szenvedek. Kicsit megrázzuk most a rongyot. Ha nincs rongy, akkor mindenki azt, ami éppen lóg belőle rajta.

Közben kis oroszlán is rázza. Én látom, úgy rázza, de úgy rázza. Majd ez szakítja. Marikával együtt, na hát ő meg aztán le is szakítja.

Mert szerinted kell nekem inni ahhoz, hogy hülye legyek? Megfigyeld az adásomat. Ja, mert hogy megkérdezte tőlem a maskorogyi szólt rendesen. Nem.

No, megráztuk rendesen, 18 óra elmúlt, mindjárt egy perccel. És akkor a következő, a harmadik órámat kezdjük egy nagyon lassú zenével. Hozom nektek Andrea Bocsinit, mit szóltok hozzá? És a szám címe Time. Say goodbye.

Na, hoztam nektek egy kis ilyen zenét, és mit szóltok hozzá? Ma már tényleg volt minden, bár még valami nem volt. Jaj, de lesz.

0: Európa kedvencei. European Hit
1: Radio. No és hogy minden volt, ami lesz, és nem hogy lesz majd, hanem most lesz. Szép, lassú, szeretem. Mégis rock, de ez az igazi lightos rock. Az a Hammerfall és Nora. You can never escape from... És a Second One.

Marika, figyelj a chatfonra. Ott van az emberöd. Hogy jár a nyelve jobban, mint az ujja? Hát nem egy hátrány egyik sem. Főleg, hogy ilyen szép gitárszóló van benne.

Aha, most kurán akadozik a hang. Hát még ne ragadtál, lehet a Rokinál is rázod. Szegény jópapa, mit kell túlélnie mellette, drága kis földim? Hey, sexy lady! Ő már itt Shaggy és Brian. Én ott már Tony Gold.

Szóval a zene, ami nem sokára indul, a szeres úgyis, ha rossz vagyok, egy kicsit máshogy. Mert bizony nekem eszemágába sincs változni. Úgyhogy akinek jó így, az jó, akinek nem jó, az úgyis jó. Nekem mindegy. Na figyelj akkor!

Szeres úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeres úgy, ahogy itt vagyok, velem.

Jaj, de jó, kaptam egy valamit, mit és azt írja, szürke kisegér, te vagy az X. Köszönöm szépen, hát a lábamban, Max. Úgy konyikálok itt nektek, hogy mind a két fülemen rajta a fülhallgató. És konkrétan a saját hallomat, tehát a saját hangomat nem hallom, mondjuk, hogyha egy kicsit elhúznám, akkor talán tudnám igazítani a hangot oda, hová kell. Na de mindegy, szeress úgy is, ha rossz vagyok. Hát és stúdióval megyünk tovább. Csak gyöngítségre vár. Na ilyen, amikor hallom magam. Valami nagy szerelem.

0: Azt írja Tikaja, hát úgy könnyű, hogy te nem hallod a saját hangodat, csak mi. Hát miért szenvedjek én is, amikor itt vagytok ti?
1: Elemnek minden szabad, tudom nem sokat jelent.
0: De néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem.

Azt írja a cikk, hogy köszönjük szívből jövő őszintességedet. Nagyon szívesen. Maskurán meg ellopta a hajnali képemet, mondjuk teljesen mindegy. Hajnalban is úgy nézek ki, meg majd délután és este is. A szerelemnek minden szabad, tudom, nem sokat jelent. De néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Kimondott gondolat.

0: itt a Mókuska, a Bitangyó Rádió hullámhosszán, ahol a zeneharab csavart fel a hangerőt, mert most jönnek a legbitangabb slágerek. Ne pislogj, lemaradsz! Ez a Bitangyó Rádió, ahol mindig pörög az ég.
1: Mindig pörög a minden. Meg harap a zene, hallottátok? Itt már minden is harap. Na meg ugye itt mindenki hülye.
2: Mindenki hülye!
1: The boys' toy is nothing.

Ja igen, amikor nem táncol a Mária, tudjátok, hogy mit csinál, már csak azért is elmondom nektek. Azt. Azt. És nagyon-nagyon azt. Úgyhogy szégyeljed magadat össze meg vissza. Én is akarom azt. Bár van fánkunk, de akkor is. Én nekem az kell.

Már csak azért sem. Valamit olvastam ott bent a chatszobánkba. Kisegerünk dobta be.

0: fontos.
1: Megkaptam az engedélyt Máriától, elmondhatom, hogy mit csinál. Maszturbál, ja nem a... Nem, a tésztát összegyúrta. Maszatolta. Nem ezt kell mondani.

Szóval nem jól mondtam, elnézést kívánok. A Mária pogácsát süt. Milyen unalmas ez ma az előző tipp.

Aha, aztán itt árulja el magát a maskura. Azt mondja, hogy jó. Aha, én is. Meg mi itt mind jók vagyunk. Ez volt a szeptember végén, amit a mi kisegerünk dobott be. Aha, kis oroszlánunk meg azt írja, hogy ő megszűz. Hát esetleg a horoszkópod. Na és amiért ilyen rosszak vagytunk, hozom már bizony a rendőrséget. Anzvaj, policáj! Gyerünk sorba, 1, 2, 3, 4.

Azt írja a kis oroszlánunk, hogy a viszont, most hogyha én azt mondom neked, hogy április 10, de ne a horoszkópot nézd, a hónapot, ugye akkor már mindent is értesz.

Megjött Mária. És hozta a sajtos pogácsáját, amit összemasztúrbékolt, már a tésztáját. Jó, kiabál ez az ember ebbe a zenébe, a Modo I2 Policy, remélem azért megijedtetek, technóverzióba hoztam direkt. És 18 óra 30 perc van. Ami azt jelenti, hogy még egy fél órát leszünk itt együtt. Aztán én tudom, hogy kiszakadok a gép elől. Képzeljétek el, nem is mondtam. Jöttem a gép elé. Hány órakor? 2:30. Mondom, még mik szegény gépen valamit elkezd magával csinálni. Ugye akkor kapcsoltam be, én csak akkor vagyok gépnél, akkor van bekapcsolva, amikor jövök adásba. És ugye előtte, amikor készülök. Háromnegyed-négykor felkeltem a gép előtt. Szóltam a tesznek, hogy én bealudtam. Úgy aludtam be. Vagy a rádiós programomban volt, hogy 4-5 darab zene. Na, mondom, jó van, mókuska, akkor ülj le egyes. Hát csak én tudok így aludni ülve. Bezzeg éjszaka nem megy. Mindegy, azért összehoztam, nem? Ők már itt az avajárók és... Crazy Dance! It's Crazy Dance!

Igen, hogy a képre van írva, befutott a nap kérdése, méghozzá a kisegerünktől. Ha orgazmus közben halok meg, akkor jövök is, meg megyek is. Aha. Akkor el lehet mondani, hogy jött-ment vagy.

0: villa school, ando okosa school, táj szifile school. De magas hegyek mögött, hol a tenger hupiké, ott vannak ők a tő.
1: Voltak törpök, most is vannak hupikék, törpikék. Hozzák a makarónit, ki szereti nagyon.

Most elfelejtettem, hogy mit akartam. Ja, megvan így az adásom végére.

Köszöntöm Önöket. Mai időjárásunk olyan volt, amilyen, illetve hát úgy alakult, ahogy. De most nézzük az előre jelzést. Hazánk fölött egy anticiklonszerűség halad át, amely minden bizonnyal így vagy úgy, de befolyásolja hazánk időjárását. A héten a napi középhőmérséklet 0 és plusz 45 fok közé tehető, az éjszakai pedig olyan mínusz 20 és plusz 25 között valószínűsíthető. Meleg vagy hideg léghullámok is előfordulhatnak, kialakulhat továbbá eső, zápor, egyes helyeken pedig égeső, ez persze attól függ, hogy lesznek-e egyáltalán esőfelhők, vagy pedig nem. A folyton változó időjárás sokaknál okozhat, kérem, bármit. Északról, keletről, nyugatról, illetve egészen délről gyenge, erős, néhol viharos erejű szél sem könnyíti meg majd az érzékenyebbek közérzetét. Jellemző lehet az éberség, vagy éppen a fáradékonyság. A mediterrántól a sarkvidéki éghajlatig szinte bármi előfordulhat, úgyhogy javaslom, hogy öltözzenek rétegesen. Ami az allergiásokat illeti, hát mindannyian Isten kezében vagyunk. Nyugodalmas vagy kevésbé nyugodalmas, jó éjszakát, kedves minnyák!

Olyantot nem csinálunk is, segél. A vizálás az úgy, hogy itt ennyi, ott meg annyi. Az attól függ, hogy hol mennyi adót fizettek be.

Azt mondja kis oroszlán, hogy na, mi a situation, megyünk át a kerítésön. Ahogy illik. Én is úgy mentem át a kerítésön, amikor almát loptam barátnőmmel. Azt a szép az volt, mikor felakadtam az almafára helyett a kerítésőre. Azt ott maradt még a mókus bundám is. A hasikám az úgy megérezte. Jöjjön így a végére egy kis Rolling in the Deep Adele-től.

Kaptunk újra egy kis képet autószerelőnél. Uram, a fékeket nem tudtam megcsinálni, ezért hangosabbra állítottam a dudát. A legjobb szakember, ajánlom mindenkinek. Én mondjuk ebben az esetben kivágnám az autó alját, és akkor jönne az a bizonyos. Freddy Béni kocsi. Tudjátok, az a Joker a lábbal hajthatós.

Atos azt kérdezte, hogy van-e nekem trabantom. Hát, zenébe van. Siposef Tamás és az Exotic Trabant Limuzin. Gyertek a látok csopom.

Atasztal egy képecska a chatfalunkra, a sörben biztos van női hormon, mert ha sokat iszok belőle, elkezdek fecsegni és rosszul vezetni. Egy az, hogy nem iszol. A másik a balesetek 90%-át férfiak okoznák. De köszönjük szépen, viccnek jó volt.

Erre a csodálatos zenére még Snoop Dogg is betáncolt. No, hát az a nagy büdös helyzet, hogy hát ennek a három órának is eljött a vége. Úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem. Az elején volt egy pár perces technikai probléma, de megoldottuk. Ezért elnézést kívánok. Hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát, legalább fel annyira, mint én, és már boldog vagyok. Én veletek, ti velem. Na meg a zenék. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel a következő, nem is tudom, hogy hány óra házigazdáját, tök szárad. Most nézem gyorsan vissza, de nem látom, hogy meddig lesz itt velünk, de jön az a lényeg, már itt van fent a chatfalunkon egy ideje. Neked nagyon-nagyon jó adásolást kívánok, többieknek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, további szépen!

Megkaptam, 19 órától 21 óráig lesz velünk, amit tök szárunk. Csók a családnak!

0: Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, szép jó estét kívánok. Tök szár visszatért a szabadságából. Így 3 hét kihagyás után visszaérkeztem, visszatértem hozzátok, és amit már esetleg itt hallatok félfüllel, egy kis latin zenével készültem. Nektek remélem, hogy tetszeni fog, és mindenki fel fog pörögni, táncolni fog, ahogy szoktam én is mondani.
1: Ilyen tánc.
0: Úgyhogy legyen tánc itt. Ki is engedem hamarosan a zenét, és én még utána majd néha közbe beszélek, mondok egy-két dolgot, mik történtek, mik nem, de azért azt mindig meg szoktam kérdezni, és próbálom megkérdezni, hogy mikrofonnal, zenével minden rendben van, nincs recsegés, nincs kattogás. Én ugye a szervert nézem, hogy remélem, hogy nem dobál ki, és köszönöm szépen a jó adás kívánságot nektek.

És itt ragadnám meg az alkalmat, szeretném megköszönni Mókuskának az elmúlt 3 órás műsort, és remélem, hogy itt is mindenki jól szórakozott, és ne hagyjatok egyedül engem.

Bocsánat, Kata, nem figyeltem még egyenre oda, hanem másra figyeltem egy üzenetváltásra, de köszönöm szépen a lájkolós képet neked, és remélem még más is küld.

0: És akit itt hallunk, ő már nem más, mint Tegri, Enrique Iglesias és Sean Paul Bailando.
1: Yo te miro y se me corta la respiración.
0: És akkor így gyorsan tartok egy gyors felsorolást, míg el nem felejtem. Akik itt látok a falon, és velünk együtt töltik a mástit, ő nem más, mint Little Lion, Mókuska, Roni, Robit és Árti Dút is látom, akik Botok igaz, Bubi 81 Kata, Maskura 67 Mária, Szürke Kisegér, Tika és Zen, akit látok, külsősről pedig lelátom Tindert és Ericssont is, úgyhogy köszönöm szépen. Ó, és kimaradt Nefertitis, bocsánatot kérek. És előfordul, hogy még más is hallgat, kívülről, határon innen és határon túl, főleg én, aki határon túl vagyok, őket is üdvözlöm.

Én is köszönöm szépen Ericssonnak a jó adás kívánságot, és én remélem, hogy ma nem lesz nagyon szakadozott az én szerverem se, úgyhogy kitartás nekem, és nektek is. Bye!

Azért remélem, nem hagytam ki senkit a felsorolásból, mert azért én is próbálok többfele és figyelni mindenhol, mindenkit figyelembe venni. De ha valaki kimaradt, tegye fel a kezét.

És már is itt van Tinderrel a kedvenc számunk, a világít a számban a Negro. Csak az eredetiben.

és itt már látom, hogy megírjátok a jó időt. Én kinéztem itt az ablakon, még süt a nap szerencsére. Jó, persze egy órás elcsúszás van itt köztem és köztetek, úgyhogy itt azért kicsit világosabb az idő. Nem volt túlságosan meleg a mai nap, 12-13 fok, de én ezt szeretem, úgyhogy remélem, hogy ti is élvezitek majd talán ezt a jó időt. Nektek is jut a melegből, én nem kérek, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

És itt látom már mindenkinek jó kedve, Mária is, Mókuska is, nagyon rázat, sekkel egy kicsit furcsább ez a tánc, de nem olyan rossz, én úgy gondolom.

És csatak is bejelentkezett, de nem olyan rég láttam, hogy ő elindult Egerbe, és mondtam, hogy vigyem magával, de engem itt hagyott, úgyhogy valahogy utol kell majd érnem.

És mint ahogy mondtam, oda voltam egy kicsit szabadságon, kedden érkeztem vissza, itt a, majdnem azt mondtam, hogy lakatlan szigetre, de hát így csak elszigeteltem, visszaérkeztem Angliába, úgyhogy most már teljes bedobással itt vagyok. Elkezdtem dolgozni, meccsen voltam, munkákat kezdtem többet is csinálni, és a jövő hétvégét sajnos megint ki kell hagynom, mert bátyám érkezik Angliába, és megint megyünk meccsre. Remélem Tinder nem fog kinyírni, hogy Aston Villa Liverpool meccsre megyünk, de ha nem, ha mégis, akkor majd átadom neki egyet. És Maskurának szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott. Köszönöm szépen, neked szép estét, jó pihenést és kitartást a jövő hétre.

És Nefertinek szeretné, Nefertitinek szeretné megköszönni a jó adást, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk, ő is elkezdheti a Makarénát. És Little Lion-től és Tindertől már meg is kaptam azt a különleges makarinát, de nem a Los Del Rio-s csajoktól kaptam a gifet, de már Mária be is tette.

És külsősként látom, hogy Ericsson és Tinder is nagyon jól táncolnak, de akit még látok, Mókuskát is, Tikát is látom, hogy szépen táncolnak erre a gyönyörű szép zenére.

0: Viszont, hogy a weblapot karban tartják így, sajnos nem tudom elmondani nektek, nem látom a holnapi műsort, úgyhogy ha esetleg valaki tud bármiféle információt, kérem ossza meg, és én is megosztom a hallgatókkal, holnap kire lehet számítani.
1: Tánc.

És akit hallunk, ő már nem más, mint Arash és a Temptation, és Little Lion-nak szeretném megköszönni, hogy beírta itt nekem a műsort is, amit látok, az, hogy 16, nem értem, ez a 16.00, 11-től 12-ig, de biztos, hogy ez valami lehet, de 11-től 12-ig Dolly Rockhouse lesz, 16-18 között Pinocchio érkezik a slágerek 45-ös fordulaton, magyarul Bakelitről fognak jönni a zenék, és 18 és 20 óra között Little Lion fog érkezni a Hevesen Vegyesen című műsorával, 20-tól 22-ig pedig Glenn Seal érkezik a rockvillámmal.

0: És itt látom szürke kisegértől is megkaptam az én kedvenc barátom képét, aki nem mondja másképp.
1: Ilyen tánc...
0: Vagy pedig len.
1: Döntött.

Reinder, köszönöm szépen, hogy jók zenéket játszok, ahogy írod. Még bele se melegedtem így a zenékbe, és már úgy látom, hogy 40 perc eltelt ebből a műsoridőből, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

És azért megkérdezem, hogy történt-e valamit az elmúlt 3 hétben, mert én azért otthon Magyarországról nem mindig tudtam követni az események, itt történik-e, vagy van-e valami esetleg, valami jó hír, rossz hír. Rossz hírt nem mondjatok, csak jó, de azt akkor kell, akkor bemondom nektek, és akkor örülünk együtt.

És akit hallunk, ő már Enrique Iglesias, és a Bailamos. Igen, Little Lion, otthon elég sok minden történt, de ebben nem merülnék bele, nem akarok itt politikáról beszélni, valakinek jó, van akinek rossz. Én mondtam, hogy engem annyira baj érint, hogy nagyon sokat romlott a fontnak az értéke, úgyhogy én kevésebb pénzt kaptam a pénzváltóba, de hát így jártunk. Fizetnem kellett otthon egy keveset, de kibírjuk ezt.

akarsz róla beszélni, Mókuska? Kik azok a rossz nénik és bácsik, akik megrontanak? Majd tartunk egy kis enyebenyét nekik.

Köszönöm szépen, Little Lion, hogy itt voltál, és megosztottad velem a holnapi műsort is. Örülök, hogy kitartottál eddig, és holnap várunk vissza. Nem tudom, hogy én valahol leszek olyan helyen, de lehet, hogy bekapcsolódok, mobilról rádiót hallgatok, de ezt nem merem biztosra mondani, úgyhogy jó zuhit neked, aztán viszont jó filmezést!

Akkor mondhatnám Little Lion-hoz, hogy adom a talpalávalót a zuhanyzáshoz, de szappant azért nem dobunk le a földre, mert annak fájó vége lesz. Nem azért, mert le kell hajolnod, hanem elcsúszol rajta.

És ha már itt annyira Maria, máriáztatok itt nekem, jöjjön Santanától a Maria Maria. És kérdem Tindertől, hogy jó az, hogy nyert az Arzenál, vagy nem annyira. És megérkezett Zorka is, szeretném üdvözölni őt, és ő neki szóljon ez a gyönyörű, szép Santana ének, dal, nóta.

És régen volt egy ilyen vicces szólás is, hogy mit csinálna Carlos, amikor nem gitározik, és erre mondták azt, hogy Santana. Szóval Santana, de hát ő csak gitározzon.

remélem én is, Zorka, jó vagy, és kipihentett te is magad a hét fáradalmaitól, jövő héten új erővel kezd el dolgozni, viszont tőled várom a heti lájkolós fényképet, ha lehet ilyet mondani.

0: sky.
1: Ez Arka, jó lesz a fürdőkádból is, semmi probléma. Csak legyen benne sok kap, ha nem, akkor csinálunk. Köszönöm kérdésedet, hogyha nekem jött, én meg vagyok, köszönöm. Kicsit fáradtan, de majd összeszedem magam.

0: legyen tánc, lesen érdemes legyen kimenni a pályára.
1: Tánc.

Köszönöm szépen, Pinokkia, a jó adás kívánságot, és úgy látom, Zorka is még itt van, nem fürdik, vagy pedig nem fürdés közben is a Bitang Jó Rádiót hallgatja.

És észre se tevettem, és már a fél munkzsör idő eltert. A ma estéből lassan nálatok 8 óra, jól látom? Nem, ne 7 óra, jó, 8 óra, bocsánat, én keveredek az időzónákkal, szóval ott lassan 8 óra lesz, itt még csak 7. Gondolom már ott kezd egy kicsit sötétedni, úgyhogy lassan mindenki bezárja ajtót, ablakot, de addig még azért csavarjátok fel a hangerőt. És azt írja nekem Mária, hogy nála már 9.

És szeretettel köszöntöm Mázlit is a hallgatók között. Örülök, hogy csatlakoztál. Még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

Nazli, köszönöm szépen, jó adás kívánságot, és köszönöm, hogy csatlakoztál. Azonnal te is beállhatsz itt a lambadázó közé, mert a következő számunk az már nem más, mint a Lambada 2005-ből.

0: És ha már itt a táncról beszélünk, akkor legyen bizony.
1: Ilyen tánc döntöttem. Lesen érdemes legyen kimenni a pályára.

De itt van a táncos barátunknak a másik haverja, akinek viszont kell az univerzális balhé és a zárcsökkentés.

És itt Marcelia Cruz következik. És a La Vida es un Carnaval. A spanyol kiejtésem nem annyira tökéletes. De megtanultam egy spanyol kollégámtól, volt munkatársamtól. Amikor azt kellett mondani, hogy már mikor lesz megcsinálva, akkor mindig azt mondta, hogy mañana.

És itt újra Ricky Martin hallható. És a La Copa de la Vida. És azt írja nekem Tinder, hogy hiszti van. Nem baj, majd elmúlik.

És szeretném megköszönni Zorkának a lájkolós képet, nagyon jó sikerült. És ha már itt a valamelyik világbajnokságnak a zenéről van szó, én, mint ahogy mondtam, visszaértem kedden csütörtökön este, én már a Európa Liga elődöntőjén voltam. Elutaztam Birminghambe, Bristolt megnézte, Bristol City, nem értem, miért akartam ilyet mondani. Szóval az Aston Villát néztem meg élőben a meccsen. Szerencsére 4-0-ra győztek és kijutottak a döntőbe. És ott, ahogy mondták, irány Törökország. És még le nem kések a keverésről, addig odafigyelek.

Hát elárulok nektek titkokat itt, hogy mert azt láttam, hogy Tinder és Ericsson, itt most francia, meg 69, hát nem tudom, hogy hova akarnak kiukadni, de remélem, hogy nem lesz belőle semmi probléma.

és az előbb egy kicsit tévedtem. Vagy lehet, hogy nem tévedtem, csak nem vagyok biztos benne. De most már itt előkerült Ricky Martintól egy olyan zene. The Cup of the Life. Úgyhogy szerintem ez lesz valami bulizós, vagy valami futball rajongós zene. Már is be is tettem a lejátszóba.

És már itt is van. És mehet a kupa után a nagy verseny. Május 20-án lesz a döntő, amire sajnos nem tudok elmenni, így megnéztem a jegyárakat, 400 ezer forinttól kezdődik, és ez csak egy belépő a meccsre, úgyhogy ezt szerintem kihagyom. De ennek örömére előtte vasárnap fogok, mint ahogy említettem már, Aston Villa Liverpool meccsre menni, és egy jó curkolni bátyámmal. Ha valaki akar, velem tarthat.

És itt látok Tikától egy darab tusfürdő képet, amire az van ráírva, hogy egy vérbeli rocker tusfürdője, és az van ráírva, hogy amíg a földkerek mindig lesznek rockerek, de ez valahogy úgy hangzott, ha jól emlékszem, hogy jegyezd meg, míg a földkerek, addig mindig lesznek rockerek, hogy valami hasonló. Nem vagyok otthon ebbe a metal zenébe, vagy rock zenébe, de valami magyar együttes volt, de ne kérdezzétek meg, hogy kicsoda. De szerintem hamarosan választ fogok rá kapni.

és akit hallunk, ő már nem más, mint Bellini, és a brazil, és úgy látom, eltaláltam, Tika is írja, hogy pokolgép és gépinduló a szám címe.

És csak ott szeretném üdvözölni, úgy látszik, az érkezett Tegerből, és köszönöm, hogy csatlakozott a ma esti műsorhoz, amiből még egy jó bő fél óra van hátra.

Én is szeretném megköszönni Máriának, hogy itt volt ma este velem, velünk, és jó szórakozott. Remélem, hogy hát én 2 hét múlva leszek, ha jól számolom, ha csak még valamikor esetleg pénteken, vagy szombaton napközben be nem tudok jönni, mert szombaton nekem már Lutonba kell lennem a reptéren délután este, úgyhogy esti program már kilőve, úgyhogy remélem, hogy valamikor összefutunk még, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, jó étt!

És akit hallunk, ő már nem más, mint Mark Anthony, és az I Need to Know. Csatak azt írja, hogy kicsit fáradt, szerintem nem pihent ő se sokat. Ahogy láttam, napközben falazott, aztán még utazott egy kicsit Egerbe, és most hazaért, és azt írja, hogy holnap meg hosszú napos lesz, úgyhogy akkor szerintem az este 5-6-ig kitart legalább a műszak.

Hát csatok ez a 7-től 19 óráig, ez elég hosszú műszak, szerintem. Nekem is, nekem szerintem hónap 8-tól fog tartani. Nem tudom, meddig egy fürdőkádat kell még beállítanom estére. Azon csodálkozok, hogy lemezkád, nem pedig lenni ilyen műszálas vagy üvegszálas, úgyhogy nem lesz az se egyszerű. Erről legalább ezt nem lehet össze annyira összecsikarni, viszont az ománc könnyen lepattan, de hát majd vigyázni kell rá.

Köszönöm szépen, csatok a jó adás kívánságot, és örülök, hogy csatlakoztál itt is. Akit már hallunk, ő nem más, mint Bellini, és a Magdalena, nem Macarena.

Én szeretném Havát is üdvözölni, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este. Remélem, hogy neked is tetszenek ezek a latin ritmusok.

És ahogy látom, csatakodaként leégett egy kicsit, nem anyagilag, hanem a bőreit, csípte meg a nap egy kicsit, itt már látom, hogy Zorka tejfölt tenne rá, teszünk még rá egy kis hajtot, és akkor megvan a lángos is, hogyha kell. Ha csak a kutyák csatak, jönnek az ufók is.

És ő már itt az FM Sound, és a Copacabana. És ahogy látom, 8 óra 40 perc van, még egy jó, szerintem egy kicsit több lesz, mint 20 perc hátra a műsorból, de remélem, hogy nem fogtok savanyú szájjal, ízű szájjal távozni, és mindenki jó érezte magát ezen a latinos estén.

0: Rokár.
1: És itt látom egy külső sordalon csatakék megbeszélték, hogy mi a jó a leégett testre, hátra, bőrre, és itt már volt tejföltől kezdve aloe veráig minden. Én nekem valami valami vaj volt, valami magyaróvaj, én arra emlékszem, magyaróvajat mondtak, hogy azt kell rákenni a bőrre, az jót tesz.

0: ilyen tánc... Tánc...
1: A Bonion tu! Sándor! Így van.

És ő már nem más, mint Don Omar. És a Danza Kudró. Sajnos a spanyolom az nem tökéletes, még mindig.

Szeretném megköszönni Zennek, hogy itt volt és hallgatott engem ma este is, hogy visszatértem. Remélem, hogy a következő alkalommal is itt leszel. Azt még nem tudom pontosan én sem megmondani pontosan, hogy mikor lesz. Lehet, hogy jövő héten csütörtök péntek este, de nem tudom, hogy vannak a beosztások, vagy szombaton napközben, mert a szombat estén már a sajnos foglalt. Szóval neked jó pihenés, kitartást, és ne dolgozz sokat a jövő héten.

És úgy látom, vannak már, akik szépen elszambáznak itt késő este, de én is egy-két zenét fogok lejátszani, és utána elteszem magam holnapra, mert nekem is kezdődik sajnos az új hét.

Nekem ez a Samba de Janeiro nagyon emlékezetes zene. Pesten, Pest alatt dolgoztam valahol egy ilyen, egy ilyen kis üdülő területen, és a szomszédban volt ilyen üdülőház, ahol azt lehet mondani, hogy reggeltől estig ez az egy zene ment. Akkor már volt CD lejátszó, és akkor folyamatosan volt állítva, és folyamatosan csak is Samba de Janeiro.

És köszönöm szépen Csataknak, hogy itt volt és hallgatott, és itt a végén úgy látom még a Cicis nékinek. Hát Cicis néniket sorba betette, úgyhogy neked jó éjszakát és holnapra kitartást. Nekem is még egy zeném van, és egy elbúcsúzó zeném, és utána én is elteszem magam.

És nem tudom, kit fogott meg nagyon, de engem azért eléggé itt a Mambó király, aki nem más, mint a Lou Bega. Én nagyon sokat hallgattam a zenéjét.

És már itt kaptam Tindertől a infót, hogy vezet a Barca, és nem annyira jó Real Madridnak. Hát ez én ilyet nem mondjam, mert édesanyám Real Madrid szurkoló, úgyhogy ő a kedvence, úgyhogy majd nem mondom, hogy ilyet mondta, de Rashford rúgta a gólt. Én őt szerencsére láttam a villába focizni.

Igen, Tinder, gondoltam rád, hogy te szereted a magyar zenéket, és akkor jön egy kis Csordás Tibi és a Fiesta.

És egy megszokott dallam, amivel mindig búcsúzni szoktam az én az esti, vagy napközbeni, inkább esti műsoromtól. Remélem nektek is tetszett a ma esti összeállítás, és mindenki talált magának legalább egy jó zenét benne.

és most megpróbálom úgy fejből visszamondani nektek, mert sajnos nem bírok visszatekerni a holnapi műsorig, de ha jól emlékszem, akkor 16 és 18 óra között fog érkezni hozzátok Little Lion, utána Pinocchio fog érkezni Bakeliton, ha jól emlékszem, 6-tól 8-ig, és 8-tól 10-ig pedig lenn Szél fog érkezni Rockvillán műsorával, úgyhogy őket is várjuk ide holnap este, és terszépe titeket is, mint hallgatókat. Gyertek és hallgassátok, érezzétek jól magatokat!

És itt szeretném megköszönni a hallgatóknak, akik teljesen kitartottak a műsor végéig. Én nem volt más, mint Pinokkió, Roni, Bubu 81 János, Nefertiti, Szürke Kisegér, Zorka, és külsős hallgatóként itt volt még velünk Tinder, és Blue is hallgatott engem végig, úgyhogy köszönöm szépen nektek határon innen és határon túl, hogy hallgattatok engem.

Na, bocsánat, azt mondja itt nekem Pinocchio, hogy tévedtem, hogy 16-tól 18-ig Pinocchio, 18 és 20 Little Lion és 20-tól 22-ig Szil fog következni. Bocsánat, nem emlékeztem, és nem látom sehol, ahol vissza tudom olvasni.

És szeretném megköszönni a kitartó figyelmeteket, Tökszát hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étvágyat!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Mesztelen Ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm, hogy a zenét, de most gondolom. Köszönöm, hogy a zenét, de most gondolom.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.